Jung, Legend of Yoing, Erfut Otok Gyorson, holnap, opokorot lettesik, eletet távol.